bade nyerang atanapi bade diserang. Jelema leuleus kieu make jeung hayang nyerang.